0: ɛturubabi na nidasoɔ nyinara sɛ metwa m'ani hwɛ bɛnkum ɛne nifa ɔgyefo biara ne we papɛ sɛ waso
1: 100.9